0: és most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Főleg zene.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatol.

0: elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

0: jöttem, hová megyek?
1: Ha tudnám a választ, elmondanám neked.
0: Nem tudom, hogy miért vagyok itt. Nem tudom.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Elkezdődött az akciók dédemániája a Dédemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31 lej 89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 299 lej 90 bani. Ráadásul a minimum 6500 lej értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lej értékű Dédemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban a Bete Direct hitelirodákban. Dédemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri! 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktél paradicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plusszal, és a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
6: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
7: Reklámot hallottak!

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai piros hagyma kötésenként 2,99 bani, és a nektarin 1,5 kg-os kiszerelésben 13,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén készszáll intézményeket, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomák visszaadta a kormány alakítási megbízását, jelentette be vasárnap reggel Nikus Ordán államfő, hozzátéve, hogy Adrián Vesteát kéri fel kormány alakításra. A Kotocsani palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestea végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztséget töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Nikus Ordán fejlesztés központú embernek nevezte Vesteát, kiemelve, hogy nagyon jó munkát végzett a brassói repülőtér fejlesztése terén. Határozottan nyugatbarát személyiség, értékrenddel rendelkező, párbeszédre nyitott ember. Nem utolsó sorban pedig olyan személy, aki hosszú időn keresztül költségvetésekkel dolgozott, tisztában van ezek kezelésével járó felelősséggel. Ezért meggyőződésem, hogy sikeresen helyt fog állni ebben a feladatban, fogalmazott Nikus Ordán. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugen Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátéve, sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy a politikai megoldás vezethet ki a válságból. A kormányalakítási megbízásáról lemondott Eugen Tomák vasárnap kijelentette, nyitott volt bármilyen észszerű kompromisszumra, a kormányalakítási tárgyalásokon azonban minden pártnál nem talált hasonló hozzáállásra. A Kotocsani palotában tartott sajtónyilatkozatában az európai parlamenti képviselő megköszönte Nikus Ordán államfőnek a bizalmát, és sok sikert kívánt Adrián Vestea kijelölt miniszterelnöknek. Nikus Ordán államfő kihirdette a SAFE programról szóló sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt, közölte az elnöki hivatal. A SAFE védelmi hitelprogram lebonyolításához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó jogszabályt május 26-án fogadta el a szenátus, azonban több parlamenti frakció tagjai is megtámadták az alkotmánybíróságon. A testület június 4-én elutasította a beadványt, és megállapította, hogy a törvény alkotmányos. A módosítások egyrészt újra szabják a SAFE hitelek elosztását a védelmi és a nemzetbiztonsági intézmények között. Emellett lazítanak a határidőkön. Az intézményeknek nem a hitel megállapodás jóváhagyásától, hanem a dokumentum aláírásától számítva van 30 napjuk aláírni a SAFE forrásokból finanszírozott szerződéseket. A munkaügyi minisztérium javaslatára jóváhagyta a kormány 1 millió 723 ezer lei összértékű sürgősségi támogatás folyósítását 397 családnak és egyedül élő személynek. A támogatás azoknak nyújt segítséget, akik tűzesetek, veszélyes időjárási jelenségek, balesetek, súlyos egészségügyi problémák vagy más a társadalmi kirekesztődés kockázatát növelő körülmények miatt kerültek nehéz helyzetbe. Összesen 492 ezer lejt kap 74 család és egyedül élő személy, akik tűzesetek következtében kerültek ilyen helyzetbe. További 68 ezer lejt ítéltek meg 17 családnak és egyedül élő személynek, akik a 2025-ben bekövetkezett veszélyes időjárási jelenségek következtében károkat szenvedtek. A legnagyobb összeget 1 millió 158 ezer lejt 305 család és egyedül élő személy között osztják szét. Ők olyan rendkívüli helyzetekkel szembesülnek, amelyek súlyos egészségügyi állapotból vagy más a társadalmi kirekesztődés veszélyét fokozó okból erednek. A szükséges pénzügyi forrásokat a Munkaügyi Minisztérium költségvetése biztosítja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre borongós, a későbbiekben napos időjárásra lehet számítani, azonban tartós napsütés egyelőre nem alakul ki. Csíkszeredában 14 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték a mai napon 17-19 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, hétfői lendülettel és remek hangulattal várok mindenkit. Tartsanak velem, kávézzunk együtt, és közben hallgassuk az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjait, köztük sok-sok új zenei újdonsággal.

0: Hasmenés. Fedezd fel a hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a hidraszmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a diosmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidraszmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rimszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rimszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak!

A mai nap ünnepeltjeiről nem szabad egyáltalán megfeledkeznünk. Június 15-e van. Jolán, illetve Vid nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 99 éve született Foki Otto animációs film, rendező, illetve reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója. 183 éve született Edvard Grieg, norvég zeneszerző és zongoraművész. 182 éve Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsei Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. 178 éve született Láng Adolf építész, a magyar historizmus képviselője. 133 éve hunyt el Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője. 112 éve született Újlaki László színész, érdemes művész. 107 éve kezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés. 106 éve született Alberto Sordi, olasz színész, rendező, aki hazájában a 20. század egyik legnépszerűbb színésznek számított. 98 éve Temesváron megszületett Tábori Nóra, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színésznő. Ő többek között az Abigail, illetve az Osztrigás Mici című filmekben is láthattuk. 80 éve született Demis Roussos, egyiptomi születésű görög énekes. 63 éve született Helen Hunt, Oscar díjas amerikai színésznő. Ő többek között a Lesz ez még így se című filmben is láthattuk. 57 éve született Ice Cube, amerikai rapper, énekes, színész, illetve producer, és 57 éve Charles de Gaulle elnök lemondása után Georges Pompidou győzött a francia elnök választáson. A kalendárium végére most már kitessük az ajándék dalt is, The Second Voice, Let Me Be.

0: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktél paradicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal, és a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.

0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Padoden Express Forte lágy kapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Padoden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Reklámot hallottak.

0: Inner Circle is az 1998-as Obládi Obláda, a Beatles egykori slágerét próbálták ismét előtérbe hozni, ezúttal nyilván reggae ritmusban az Inner Circle fiúk. Szólhat a nyár klasszikus színekről, de ha már úgy hozták a trendek, akkor a meleg évszak a legjobb alkalom arra, hogy pár új árnyalatot is felvegyünk a ruhatárunkba. A színek ugyanis nem csak a hangulatunkra lehetnek pozitív hatással, hanem az önbizalmunkra is, mivel az agyunk különböző érzéseket és emlékeket kapcsol hozzájuk, azok, akik olyan árnyalatokat viselnek, amelyekben jól érzik magukat, gyakran magabiztosabbnak és kiegyensúlyozottabbaknak tűnnek. A 2026-os nyári szezonban pedig rengeteg szín helyet kap, így a zöldtől kezdve a sárgán át a pirosig tényleg bármi jöhet. És szinte biztos, hogy ezekben a színpalettákban van jó néhány olyan árnyalat, amit a férfiak is megtalálnak maguknak, illetve azonosulni tudnak vele olyan értelemben, hogy amint korábban is fogalmaztam, amit viselnek, abban tényleg jól érezzék magukat, ne csak a stílus, hanem a szín miatt is.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fan FM Rádió, Fülix

Úgy nézem, hogy mosolygósabb, illetve barátságosabb arcát fordítja felénk a mai időjárás, legalábbis az elmúlt hétvégéhez képest, talán-talán. Egyelőre azonban még nem szólnám el magam, hiszen viszonylag felhős még az ég, de kukucskál már a nap. Egy baj, ami esetleg bajnak számíthat, hogy fúj a szél, és ez bizony ront a hőérzeten. 14 Celsius fokot mérnek, jelenleg Csíkszeredában 11-12 fok érződik ebből, tehát nem olyan hathatós az eltérés, csak szóltam, öltözzenek rétegesen.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapj le a cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért, a 300 g-os Pilosz Dália sajtra 7 lej 99 baniért, és a 4,5 literes Ariel folyékony mosószerre 69 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun

Adrián Vess tehát a Brassó megyei tanács elnökét, a Nemzeti Liberális Párt első alelnökét bízta meg kormányalakítással, Nikus Ordán államfő. Mindenre azután került sor, hogy Eugen Tomák visszaadta megbízatását az államfőnek, lévén, hogy nem sikerült összegyűjtenie a kormánya a parlamenti megszavazásához szükséges 233 hónapja támogatását. Hírek, információk 5 percen belül a híradóban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását, jelentette be vasárnap reggel Nikus Ordán államfő, hozzátéve, hogy Adrián Vesteát kéri fel kormányalakításra. A Kotocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestea végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztséget töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Nikus Ordán fejlesztés központú embernek nevezte Vesteát, kiemelve, hogy nagyon jó munkát végzett a brassói repülőtér fejlesztése terén. Határozottan nyugatbarát személyiség, értékrenddel rendelkező, párbeszédre nyitott ember. Nem utolsó sorban pedig olyan személy, aki hosszú időn keresztül költségvetésekkel dolgozott, tisztában van ezek kezelésével járó felelősséggel. Ezért meggyőződésem, hogy sikeresen helyt fog állni ebben a feladatban, fogalmazott Nikus Ordán. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugen Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátéve, sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy a politikai megoldás vezethet ki a válságból. A kormányalakítási megbízásáról lemondott Eugen Tomák vasárnap kijelentette, nyitott volt bármilyen észszerű kompromisszumra, a kormányalakítási tárgyalásokon azonban minden pártnál nem talált hasonló hozzáállásra. A Kotocsáni palotában tartott sajtónyilatkozatában az európai parlamenti képviselő megköszönte Nikus Ordán államfőnek a bizalmát, és sok sikert kívánt Adrián Vestea kijelölt miniszterelnöknek. Nikus Ordán államfő kihirdette a SAFE programról szóló sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt, közölte az elnöki hivatal. A SAFE védelmi hitelprogram lebonyolításához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó jogszabályt május 26-án fogadta el a szenátus, azonban több parlamenti frakció tagjai is megtámadták az alkotmánybíróságon. A testület június 4-én elutasította a beadványt, és megállapította, hogy a törvény alkotmányos. A módosítások egyrészt újra szabják a SAFE hitelek elosztását a védelmi és a nemzetbiztonsági intézmények között. Emellett lazítanak a határidőkön. Az intézményeknek nem a hitel megállapodás jóváhagyásától, hanem a dokumentum aláírásától számítva van 30 napjuk aláírni a SAFE forrásokból finanszírozott szerződéseket. A munkaügyi minisztérium javaslatára jóváhagyta a kormány 1.723.000 lei összértékű sürgősségi támogatás folyósítását 397 családnak és egyedül élő személynek. A támogatás azoknak nyújt segítséget, akik tűzesetek, veszélyes időjárási jelenségek, balesetek, súlyos egészségügyi problémák vagy más a társadalmi kirekesztődés kockázatát növelő körülmények miatt kerültek nehéz helyzetbe. Összesen 492.000 lejt kap 74 család és egyedül élő személy, akik tűzesetek következtében kerültek ilyen helyzetbe. További 68.000 lejt ítéltek meg 17 családnak és egyedül élő személynek, akik a 2025-ben bekövetkezett veszélyes időjárási jelenségek következtében károkat szenvedtek. A legnagyobb összeget 1.158.000 lejt 305 család és egyedül élő személy között osztják szét. Ők olyan rendkívüli helyzetekkel szembesülnek, amelyek súlyos egészségügyi állapotból vagy más a társadalmi kirekesztődés veszélyét fokozó okból erednek. A szükséges pénzügyi forrásokat a munkaügyi minisztérium költségvetése biztosítja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre borongós, a későbbiekben napos időjárásra lehet számítani, azonban tartós napsütés egyelőre nem alakul ki. Csíkszeredában 14 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték a mai napon 17-19 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. A soron következő órában is hétfői kotyogónknak meg kell alapozzuk úgy rendesen a ritmusát, hogy kitartson péntekig.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31,89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 299,90 bani. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun FM.

A legtöbbünknek a májvarózsa a nagyszülőkertjét és a hamisítatlan falusi hangulatot idézi, de gondoltuk volna, hogy a régi udvarokon nem csak a szépsége miatt ültették a ház mellé, komoly gyakorlati haszna is volt, egészen konkrétan a ház fal mellé volt a májvarózsa elültetve. A régi parasztházaknál ugyanis még híre hamva sem volt a modern vízszigetelésnek, a falak mellett felgyülemlő nedvesség pedig gyorsan kikezdte az épületeket. Itt jött képbe a májvarózsa, ez a növény ugyanis rengeteg vizet felszív, mire mélyre nyúló karó gyökere eléri az alsó rétegeket is, valóságos természetes szivattyúként kezd működni. Felszívja a nedvességet a falak mellől, és ezt a levelein keresztül elpárologtatja. Ráadásul a gyökérzete oldal irányban nem terjeszkedik, így a ház alapját egyáltalán nem bántja. Cserébe a házfal is meghálálja a gondoskodást, nappal magába szívja a napfényt, este pedig kellemesen sugározza vissza a hőt, ami tökéletes mikroklímát biztosít a növénynek. Úgyhogy legközelebb, ha egy régi ház falánál májvarózsát látunk, már tudni fogjuk, az ott nem csak dísz, hanem egy zseniális népi vízelvezető rendszer, ami gyakorlatilag annak ellenére ugye, hogy a modern épületek már komoly vízelvezető rendszerrel vannak kiépítve, azért még szerintem a májvarózsa a fal tövébe ültetve még rendkívül jól elfér. Egy az, hogy nagyon jól érzi magát a ház mellett, éppen a visszasugárzott hő miatt, kettő pedig, hogyha bármilyen nedvességet talál ott a környéken magának, felszívja. Hát miért ne tenné? És a harmadik, de talán a legfontosabb, hogy rendkívül szép és egész nyáron virágzik.

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

Boys to Men is az It's the Same Old Song fél 10 előtt 4 perccel korábban röppent fel a hír, összeütközött két helikopter Rio de Janeiro felett, legalább 6 életüket vesztették, közölte a brazil nagyváros tűzoltósága. A tájékoztatás szerint a két helikopter egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhant, ahol csaknem 20 jármű kapott lángra. Nos, úgy tűnik, hogy az egyik helikopter utasai között volt Oliver Tree, kaliforniai zenész is, aki szintén életét vesztette a balesetben. Tree olyan számokról lehet ismerős, mint a Life Goes On, a When I'm Done, vagy éppenséggel a My I Miss You, állítja a BBC Brazília. A folytatásban érkezik a dal, az egyik dal a felsoroltak közül, ez a Life Goes On, ezzel búcsúzunk Oliver Tree-től.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkenneld be a Lidl Plus kártyádat is.

0: 70 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapj le a cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért, a 300 g-os Pilos Dália sajtra 7 lej 99 baniért, és a 4,5 literes Ariel folyékony mosószerre 69 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak. Fun.

Megvan Lewis Hamilton első győzelme a Ferrari színeiben a hétszeres világbajnok zseniális versenyzéssel, és egy merész három kiállásos taktikával nyerte meg a katalán nagy díjat, ezzel egy közel két éves nyeretlenségi sorozatot szakított meg. A maranellóiak húzása a virtuális biztonsági autós fázis alatt fizetett ki igazán, Hamilton ugyanis minimális idővesztességgel tudta le az utolsó kerékcseréjét, a friss gumikon pedig már nem lehetett őt megállítani. Mögötte drámai perceket élt át a Mercedes, a világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli mindössze három körrel a leintés előtt a második helyről esett ki technikai hiba miatt. Ezzel George Russell örökölte meg a dobogó második fokát, a harmadik helyre pedig Lando Norris hozta be a McLarent, megelőzve Max Verstappent. Hamilton ezzel pályafutása 106. futamgyőzelmét ünnepelhette, illetve ő az első idén, aki meg tudta törni a Mercedes totális dominanciáját. A VB pontversenyt a kiesése ellenére továbbra is Antonelli vezeti 156 ponttal. A második helyre viszont feljött Hamilton 115 ponttal, megelőzve a 106 pontos Russellt. A konstruktőröknél a Mercedes áll az élen a Ferrari és a McLaren előtt. A száguldó cirkusz két hét múlva az osztrák nagy díjjal folytatódik, a háttérben pedig már szól Tiesto és Sexy Red, valamint az Oh My God!

0: A parlament 2022-ben hivatalosan is törvénybe iktatta a bazsarózsát, mint nemzeti virágot Romániában. Egyébként a májvarózsához hasonlóan ez is hatalmas kedvencnek számít a környékbeli kertekben, bár a virágzása az általában májusban van, lévén, hogy nálunk egy kicsit hidegebb van, és ugye minden egy kicsit késik. Azt is mondhatnám, hogy most van a szezonja a bazsarózsának, annak ellenére, hogy május a virágzása, és a nagyobb boltokban lehet kapni előkészítve, illetve akinek van olyan ismerőse, aki kertes házban lakik, szintén beszerezheti a bazsarózsát, vagy a Peonia peregrinát latin nevén, vagy románul a buzsort, tehát gyakorlatilag a román bazsarózsát választotta a román parlament az ország hivatalos virágává. A legfontosabb, amit tudni kell róla, hogy a Kárpát-medence és a Balkán egyik leggyönyörűbb őshonos növényének számít. Idehaza különösen nagy kultusza van, nem csak a kertekben imádják, de vadon is védett ritkaságnak számít, sőt a román népviselet és a népdalok egyik leggyakoribb motivuma is egyben. Rendezik általában ilyenkor, vagy ilyen tájban a híres bazsarózsa fesztiválokat országszerte, de legfőképpen az ország azok pontjain, ahol a vadon élő változatok hatalmas összefüggő szőnyeget alkotva a természetvédelmi területeken gyönyörködtetnek bennünket. Gondolok itt a mezőségre, Radnótfája környékére, vagy délebre, Dobrudzsára. Június közepén a bokrok már nagyjából elvirágoztak, főleg az említett területeken jócskán már benne vannak a nyárban, és a jellegzetes dús zöld leveleik díszítik már csak a kerteket, nálunk azért még elő-elő fordulnak tömbházak környékén is, így igaz, hogy már nagyon ki vannak nyilva, de mondom még egyszer, nagyobb boltokban lehet találni ilyen főleg bimbósabb változatokat, ami vázába téve még egy ideig szemed gyönyörködtető.
1: Ha zenei változatosságra vágy,
2: jó helyen jársz!
3: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
4: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
5: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
1: FM 84.6
2: FM
1: Fülig zene.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai piroshagyma kötésenként 2,99 bani, és a nektarin 1,5 kg-os kiszerelésben 13,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását, jelentette be vasárnap reggel Nikus Jordán államfő, hozzátéve, hogy Adrián Vesteát kéri fel kormányalakításra. A Kotocsani palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestea végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztséget töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Nikus Jordán fejlesztés központú embernek nevezte Vesteát, kiemelve, hogy nagyon jó munkát végzett a brassói repülőtér fejlesztése terén. Határozottan nyugatbarát személyiség, értékrenddel rendelkező, párbeszédre nyitott ember. Nem utolsó sorban pedig olyan személy, aki hosszú időn keresztül költségvetésekkel dolgozott, tisztában van ezek kezelésével járó felelősséggel. Ezért meggyőződésem, hogy sikeresen helyt fog állni ebben a feladatban, fogalmazott Nikus Jordán. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugen Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátéve sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy a politikai megoldás vezethet ki a válságból. A kormányalakítási megbízásáról lemondott Eugen Tomák vasárnap kijelentette, nyitott volt bármilyen észszerű kompromisszumra, a kormányalakítási tárgyalásokon azonban minden pártnál nem talált hasonló hozzáállásra. A Kotocsani palotában tartott sajtónyilatkozatában az európai parlamenti képviselő megköszönte Nikus Jordán államfőnek a bizalmát, és sok sikert kívánt Adrián Vestea kijelölt miniszterelnöknek. Nikus Jordán államfő kihirdette a SAFE programról szóló sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt, közölte az elnöki hivatal. A SAFE védelmi hitelprogram lebonyolításához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó jogszabályt május 26-án fogadta el a szenátus, azonban több parlamenti frakció tagjai is megtámadták az alkotmánybíróságon. A testület június 4-én elutasította a beadványt, és megállapította, hogy a törvény alkotmányos. A módosítások egyrészt újra szabják a SAFE hitelek elosztását a védelmi és a nemzetbiztonsági intézmények között. Emellett lazítanak a határidőkön. Az intézményeknek nem a hitel megállapodás jóváhagyásától, hanem a dokumentum aláírásától számítva van 30 napjuk aláírni a SAFE forrásokból finanszírozott szerződéseket. A munkaügyi minisztérium javaslatára jóváhagyta a kormány 1.723.000 lei összértékű sürgősségi támogatás folyósítását 397 családnak és egyedül élő személynek. A támogatás azoknak nyújt segítséget, akik tűzesetek, veszélyes időjárási jelenségek, balesetek, súlyos egészségügyi problémák vagy más a társadalmi kirekesztődés kockázatát növelő körülmények miatt kerültek nehéz helyzetbe. Összesen 492.000 lejt kap 74 család és egyedül élő személy, akik tűzesetek következtében kerültek ilyen helyzetbe. További 68.000 lejt ítéltek meg 17 családnak és egyedül élő személynek, akik a 2025-ben bekövetkezett veszélyes időjárási jelenségek következtében károkat szenvedtek. A legnagyobb összeget 1.158.000 lejt 305 család és egyedül élő személy között osztják szét. Ők olyan rendkívüli helyzetekkel szembesülnek, amelyek súlyos egészségügyi állapotból vagy más a társadalmi kirekesztődés veszélyét fokozó okból erednek. A szükséges pénzügyi forrásokat a Munkaügyi Minisztérium költségvetése biztosítja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre borongós, a későbbiekben napos időjárásra lehet számítani, azonban tartós napsütés egyelőre nem alakul ki. Csíkszeredában 14 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték a mai napon 17-19 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Sem ránézésre, sem hőmérsékletben nem változott az időjárás, úgyhogy ezt szeretjük, ami jelenleg van. Ha fázunk, akkor veszünk még egy kis kabátkát, vagy egy felsőt magunkra. 10 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Úgy nézem, hogy a héten valahogy nagy nehezen úgymond feltér az időjárás, azaz ismét felmelegedés várható, de nyilván ezt meg kell várni türelemmel. Amire viszont egyáltalán nem kell már várni, azok az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai, slágerben. Tartsanak velünk!

4:11 van, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Arra gondoltam, hogy amikor 10-től vagy 11-től egy-egy új óra vált, akkor nem árt figyelembe venni, valamilyen szinten megkeresni azt a kötődést, ami alapján a dalokat lehet válogatni, nem másért alapjáraton az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak, de szerintem egy-egy ilyen kitekintés vagy kikacsintás sosem árt, lévén, hogy 10 óra van, akkor mi lenne, ha mondjuk, nem tudom, 2000-ből játszanék dalokat, javarészt, és nyilván azokat is csak a legjobbak alapján összeválogatva, mint a most következő De La Soul és az All Good featuring Chaka Khan.

Mi az a dopaminböjt, és valóban újraindíthatjuk-e az agyunkat ennek használatával? Hogy kell helyesen használni, anélkül, hogy ártanánk vele magunknak? Hamarosan mondom.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dédémán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: David Guetta, Teddy Swims, valamint a Tones and I és a Gone, Gone, Gone 2025-ből 10:11:04. Nézzünk szembe ezzel a bizonyos dopaminbőjtel. Hallottak-e már róla bármit is? A szilíciumbőjt techfejeseitől indult divathullámért, ma már az egész világ rajong, és sokan úgy beszélnek róla, mint az emberi agy teljes újraindításának a módszeréről. De vajon tényleg működik, vagy csak egy újabb internetes tévhitről van szó? A történet 2016-ban kezdődött, amikor egy amerikai pszichiáter, Cameron Sipa, kidolgozott egy módszert a kényszeres viselkedések kezelésére. A közösségi médiában azonban a dolog gyorsan szélsőséges irányt vett. A legelszántabbak ma már nem csak a telefonjukat teszik le, hanem kerülik a társas kapcsolatokat, a finom ételeket, sőt, még a szemkontaktust is. Mindent, ami örömet okozhat. A tudomány szerint viszont van egy óriási bökkenő, a dopaminbőjt valójában egyáltalán nem csökkenti a dopamin szintjét az agyban. Ez az anyag ugyanis az életben maradáshoz kell. Az agyunk folyamatosan termeli, és nem lehet csak úgy megvonni magunktól, mint a koffeint vagy az alkoholt. Akkor mégis miért érezzük úgy, hogy használ? Nos, azt mondják a szakemberek, a titok nyitja nem a biológiában, hanem a figyelmünkben van. A folyamatos információ áradat, a görgetés és a sorozat maratonok miatt kialakul az úgynevezett popcorn agy. Amikor a digitális ingerekből tudatosan visszaveszünk, az agynak végre lehetősége nyílik arra, hogy újra hosszabb ideig egyetlen dologra összpontosítson, és megszakadjanak az automatikus rossz szokások. A szakértők éppen ezért arra figyelmeztetnek, hogy ne essünk át a ló túloldalára. A túlzásba vitt bőjt ugyanis csak magányt és stresszt szül. Nem kell sötét szobában éheznünk a sikerért. Elég, ha naponta pár órára kikapcsoljuk az értesítéseket, elmegyünk egyet sétálni a természetbe, vagy egyszerűen hagyunk magunknak időt egy kicsit unatkozni. A cél ugyanis nem az öröm kiiktatása, hanem a tudatos figyelem visszaszerzése.
1: Az egyetlen reggeli, ami nem égeti meg a nyelved, de felébred.

0: láss ezer csodát.
1: Friss hírek óránként Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Eugen Tomák visszaadta a kormány alakítási megbízását, jelentette be vasárnap reggel Nikus Ordán államfő, hozzátéve, hogy Adrián Vesteát kéri fel kormány alakításra. A Kotocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestea végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztséget töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Nikus Ordán fejlesztés központú embernek nevezte Vesteát, kiemelve, hogy nagyon jó munkát végzett a brassói repülőtér fejlesztése terén. Határozottan nyugatbarát személyiség, értékrenddel rendelkező, párbeszédre nyitott ember. Nem utolsó sorban pedig olyan személy, aki hosszú időn keresztül költségvetésekkel dolgozott, tisztában van ezek kezelésével járó felelősséggel. Ezért meggyőződésem, hogy sikeresen helyt fog állni ebben a feladatban, fogalmazott Nikus Ordán. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugen Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátéve sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy a politikai megoldás vezethet ki a válságból. A kormányalakítási megbízásáról lemondott Eugen Tomák vasárnap kijelentette, nyitott volt bármilyen észszerű kompromisszumra, a kormányalakítási tárgyalásokon azonban minden pártnál nem talált hasonló hozzáállásra. A Kotocsáni palotában tartott sajtónyilatkozatában az európai parlamenti képviselő megköszönte Nikus Ordán államfőnek a bizalmát, és sok sikert kívánt Adrián Vestea kijelölt miniszterelnöknek. Nikus Ordán államfő kihirdette a SAFE programról szóló sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt, közölte az elnöki hivatal. A SAFE védelmi hitelprogram lebonyolításához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó jogszabályt május 26-án fogadta el a szenátus, azonban több parlamenti frakció tagjai is megtámadták az alkotmánybíróságon. A testület június 4-én elutasította a beadványt, és megállapította, hogy a törvény alkotmányos. A módosítások egyrészt újra szabják a SAFE hitelek elosztását a védelmi és a nemzetbiztonsági intézmények között. Emellett lazítanak a határidőkön. Az intézményeknek nem a hitel megállapodás jóváhagyásától, hanem a dokumentum aláírásától számítva van 30 napjuk aláírni a SAFE forrásokból finanszírozott szerződéseket. A munkaügyi minisztérium javaslatára jóváhagyta a kormány 1.723.000 lei összértékű sürgősségi támogatás folyósítását 397 családnak és egyedül élő személynek. A támogatás azoknak nyújt segítséget, akik tűzesetek, veszélyes időjárási jelenségek, balesetek, súlyos egészségügyi problémák vagy más a társadalmi kirekesztődés kockázatát növelő körülmények miatt kerültek nehéz helyzetbe. Összesen 492.000 lejt kap 74 család és egyedül élő személy, akik tűzesetek következtében kerültek ilyen helyzetbe. További 68.000 lejt ítéltek meg 17 családnak és egyedül élő személynek, akik a 2025-ben bekövetkezett veszélyes időjárási jelenségek következtében károkat szenvedtek. A legnagyobb összeget 1.158.000 lejt 305 család és egyedül élő személy között osztják szét. Ők olyan rendkívüli helyzetekkel szembesülnek, amelyek súlyos egészségügyi állapotból vagy más a társadalmi kirekesztődés veszélyét fokozó okból erednek. A szükséges pénzügyi forrásokat a Munkaügyi Minisztérium költségvetése biztosítja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre borongós, a későbbiekben napos időjárásra lehet számítani, azonban tartós napsütés egyelőre nem alakul ki. Csíkszeredában 14 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték a mai napon 17-19 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
2: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, tartsanak velem!

Bár egyelőre nem úgy tűnik, beköszöntött a nyár, a kirándulások és a kerti programok ideje, amivel sajnos a kullancsok szezonja is megkezdődött vagy megérkezett. De tudjuk-e, hogy mi a legfontosabb teendő, ha kullancsot találunk magunkban vagy a gyerekben? A válasz rendkívül egyszerű, azonnal ki kell szedni. A kullancs eltávolítása ugyanis nem orvosi feladat. Ilyenkor nyitva lévő rendelőt vagy ügyeletet keresni csak felesleges időveszteség. Minél tovább marad a bőrben az élősködő, annál nagyobb az esélye annak, hogy egy esetleges fertőzést átadjon, úgyhogy ne habozzunk, akár a kirándulás közben ott a helyszínen is cselekedni kell. De hogyan csináljuk jól? A legjobb, ha gyógyszertári kullancs csipeszt használunk, de egy sima szemöldök csipesz szintén megteszi. Fogjuk meg az állatot egészen a bőr felszínnél, a fej végénél, majd tekergetés nélkül egy határozott mozdulattal húzzuk ki. Figyeljünk arra, hogy a bőrünkön egy kis sátor keletkezzen a húzás közben, azaz ne akarjuk hirtelen kitépni. Ha a feje esetleg beszakad, ne essünk pánikba, ez már nem fertőz. A bőrünk néhány napon belül magától kilöki, állítja a szakember. És ami nagyon fontos, hogy mit ne tegyünk, szigorúan tilos a kullancsot bármivel bekenni. Legyen az krém, olaj vagy zsír, és ne piszkáljuk tűvel sem. Ha ugyanis fuldokolni kezd, vagy megsérül a potroha, a haláltusája során a fertőzött béltartalmát egyenesen a bőrünkbe öklendezi, és már is átadta bármilyen esetleges általa hordozott betegséget. A legjobb védekezés a megelőzés és az ellenőrzés. Nem csak az erdőben, de a játszótéren, vagy a saját udvarunkban is belénk kapaszkodhatnak, ezért a nyári időszakban legyen az esti fürdési rutin része a teljes testfelület és a hajas fejbőr alapos átvizsgálása. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, kívánok mindenkinek kullancsmentes, kellemes nyári feltöltődést!

A brazil favellákban, vagy éppen a szegény afrikai falvakban gyerekek milliói rúgják rongyosra a labdát mezítláb, azt az álmod dédelgetve, hogy egy napon a világbajnokságon lépnek majd pályára ők is. Talán álmodni sem mennek olyan hipermodern, színes futballcipőkről, amilyeneket a tévében látnak. De valljuk be, a hazai grundokon sem a lábbeli volt az első. Sokan közülünk még félig levált talpó szikszalaggal körbetekert csukában kergettük a labdát a dühöngő betonján. A futball lényege mindig is a gól volt, de az, hogy ezt mivel rúgják, bizony elképesztő változásokon ment át az évszázadok alatt. Ha valaki azt hinné, hogy a focicipő a 20. század találmánya, van egy meglepetésem, az első darab ugyanis egyenesen 8. Henrik angol király ruhatárából került elő, anno 1526-ból. A neves uralkodó királyi cipésze kiváló spanyol bőrből készített egy pár nehéz, stopli nélküli cipőt a fennségnek, ami már csak azért is vicces, mert 8. Henrik egyébként többször is betiltotta a futballt, mivel túl erőszakosnak tartotta. A modern futballcipők fejlődése aztán a 19. század végig pár nehéz, stopli nélküli cipőt a fennségnek, ami már csak azért is vicces, mert 8. Henrik egyébként többször is betiltotta a futballt, mivel túl erőszakosnak tartotta. A modern futballcipők fejlődése aztán a 19. század végén indult be igazán Angliában, amikor

0: Megalkotta a forradalmi csavaros stoplis futballcipőt. A nyugatnémet válogatott éppen az 1954-es világbajnokságra kapta meg ezt a könnyű rugalmas újítást, pontosan arra a döntőre, ahol végül drámai csatában legyőzték a mi aranycsapatunkat. A 70-es évekig a foci csukák szigorúan feketék voltak, ekkor jöttek be az első színes marketing fogások, és ekkor született meg a sport történelem talán legzseniálisabb reklámtrükkje is. Az 1970-es mexikói világbajnokságon az Adidas és a Puma megegyeztek, hogy nem indítanak kampányt a kor legnagyobb sztárja Pelé körül. Ám a Puma zseniálisan kijátszotta a rendszert. A Brazília-Peru negyeddöntő kezdőrúgása előtt Pelé váratlanul megkérte a játékvezetőt, hogy várjon egy pillanatot. Letérdelt és elkezdte bekötni a cipőjét. A televíziós kamerák persze ráközelítettek, a világon pedig nézők milliói látták élő egyenes adásban, ahogy a király a Puma csukáját fűzi. Ez a pillanat alapozta meg a mai milliárdos bizniszt. Napjainkban ugyanis a legnagyobb sztárok már csillagászati összegeket kapnak a sportszergyártóktól. A norvég gólvágó Erling Haaland például évi 20 millió fontot kaszál a Nike-val, de a csúcstartó a brazil Neymar, aki évi 23 millió fontért váltott a Puma kedvéért. A mai futballcipők egyébként már fényévekre vannak a régi munkásbakancsoktól. Ultrakönnyű anyagokból készülnek, cápaúszonyra emlékeztető stoplik segítik a tapadást, és beépített csipek monitorozzák a játékosok minden mozdulatát. Mérik a lefutott távot, a sebességet, de még a lóerőt is. A technológia tehát csúcsra van járatva, de azért ne feledjük, a labdát a mai napig a tehetség és a szív viszi be a kapuba. Hordjon az ember méregdrága designer cipőt, vagy rúgja azt a labdát mezit láb a favellák porában.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31 lej 89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 299 lej 90 bani. Ráadásul a minimum 6500 lej értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lej értékű Dédémán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban a Bete Direct hiteli irodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a Lidl.ro per Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
5: Reklámot hallottak.

Az az igazság, hogy egy élő Nostradamus megjósolt, amelyik csapat nyeri a foci VB-t, éppen ezért, hogyha nem akarja tudni, akkor ne figyeljen most rám. Újabb merész látomással állt elő Atos Salomé, a brazil médium, és a neve azért merül fel egyre többször a nemzetközi sajtóban, mert a legutóbb megjósolta, melyik válogatott emelheti magasba a trófeát a 2026-os foci VB végeztével, ezt megelőzően pedig az elmúlt években több nagy horderejű előrejelzéssel trafált bele a dolgokba. Szerinte jelenleg Spanyolország tűnik a legvalószínűbb győztesnek. Salomé neve azért tűnik fel egyre gyakrabban sporttal kapcsolatos cikkekben, mert hívei szerint korábban helyesen érzett rá a 2022-es katari világbajnokság, valamint a 2024-es Európa-bajnokság fontos fejleményeire. A beszámolók szerint előre utalt a Franciaország-Argentina VB döntőre, illetve az Anglia-Spanyolország Európa-bajnoki finálé végkimenetelére. A Jós korábban nem csak sporteseményekkel kapcsolatban fogalmazott meg ilyen előrejelzéseket, hanem például II. Erzsébet királynő halálát és a koronavírus járványt is előrejelezte. A 2026-os torna kapcsán Salomé azt állítja, döntését ezúttal sem statisztikai modellekre vagy játékos elemzésekre alapozta, hanem saját benyomásait vette figyelembe. Elmondása szerint erőteljes vörös és narancssárga árnyalatokat látott, ezekből következtetett a favoritokra. Ebből a szimbolikából kiindulva több válogatottat is megnevezett, amelyek szerinte komoly eséllyel mehetnek nagyot majd a tornán. A szűkített körben ott van még Anglia, Portugália és Marokkó is, de végül Spanyolországot emelte ki első számú jelöltként. Értelmezése szerint a spanyol válogatott nem csak látványosan illeszkedik a tűzszínek metaforájába, hanem jelenlegi ereje alapján is a mezőny élén végezhet.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, Fülig Zene!

0: 1991-ben jelent meg Michael Jackson nagy lemeze a Dangerous, és ezen kapott helyet az In the Closet című, hát megaprodukció, azért mondom, hogy megaprodukció, mert ugyan én a kislemez verziót játszottam közel 5 percben, de a klippes verzió az majdnem 7 perc. Ugye Michael Jacksontól megszoktuk, hogy ilyen nagy monumentális klippeket készítetett az általa megírt és felénekelt dalokhoz. Egyébként ha már az In the Closet mint olyan szóba került, az is meg volt rakva úgy rendesből a világsztárokkal, hiszen szerepel benne, hogy is hívják, jaj, Naomi Campbell, majd elfelejtettem, Naomi Campbell szerepel benne, illetve a monakói hercegnő Stephanie hangja van benne, szemplingelve van. Egyébként egy duettnek volt elképzelve Madonnával, de aztán úgy döntöttek, hogy mégis a másik nagy világsztár kimarad a produkcióból. Tokadiszka, Landmart és a Getaway érkezik most, 3:42 múlt 2 perccel, hamarosan kitesszük a pontot a mai kotyogó végére, illetve érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.
1: Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Around the world.

0: Genesis és a Land of Confusion 1986-ból. Szerintem ez a dal méltó befejezése a mai hétfői kotyogónak. Ezzel búcsúzom, én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozzunk holnap is.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene.
2: Fülig Zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Június 15 és 21-e között fokozott ellenőrzéseket végez a közutakon a rendőrség. A Roadpol Alcohol and Drugs elnevezésű nemzetközi akció célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint az alkohol és vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés visszaszorítása, tájékoztat a Hargita megyei rendőrség. Fokozott ellenőrzések különösen a magas kockázatúnak minősített útszakaszokon és időszakokban lesznek, a járművezetők ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközök használatával. Június 19-én 24 órás folyamatos ellenőrzésre és megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés súlyos kockázatot jelent, mint a sofőr, mint a közlekedés többi résztvevője számára, és akár büntető jogi következményekkel is járhat. Legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt, fogalmazott Adrián Veste, kijelölt kormányfő. A politikus az Antenna 3 CNN televíziónak adott interjúban elmondta, a jelenlegihez hasonló nehéz helyzetekben egy politikus nem lehet gyáva, szembe kell néznie a kihívással, és neki eltökélt szándéka végigvinni, amit elvállalt. Az ügyvivő kormánynak korlátozott a hatásköre, aminek gazdasági ára van, ezért a teljes politikai osztály felelőssége mielőbb véget vetni ennek az időszaknak. Veste azt mondta, nem áll szándékában kivárni a 10 napot, minél előbb a parlament elé szeretne állni, hisz a kormánya megszerezheti a beiktatáshoz szükséges 233 szavazatot. Adrián Veste kijelölt miniszterelnök mindenek előtt párttársainak támogatására számít az új kormány megalakításakor, és nem abból indul ki, hogy két táborra szakad a Nemzeti Liberális Párt. Kelemen Hunor vasárnap este közölte, ha Adrián Veste kijelölt miniszterelnök tárgyalásra hívja az RMDS képviselőit, meghallgatják a javaslatait, de csak a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében fogják eldönteni, hogy megszavazzák-e parlamentben a kormányát. Facebook bejegyzésében a szövetségi elnök az elmúlt hetek tanulságaként leszögezte, kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet. Hargita megye elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb oktatásfejlesztési programja zárult le egy több mint 100 millió lej összértékű beruházással. A projekt keretében megyeszerte 83 oktatási intézmény és több mint 220 oktatási egység újult meg, ami nagy mértékben javítja a tanulási körülményeket. A pályázat összeállításakor kiemelt szempontként kezelték, hogy ne csupán a megyei jogú, illetve a regionális szinten nagyobbnak számító városok oktatási intézményeinek igényeit szolgálják ki, hanem a vidéki iskolák hiányosságait is pótolják. A fejlesztés eredményeként 206 kabinetet, 58 szaktermet és 68 sporttermet szereltek fel. Az intézmények összesen mintegy 17 ezer informatikai eszközzel, 32 ezer bútordarabbal és közel 42 ezer taneszközzel gazdagodtak. Döntött a kormány az önkormányzatok alárendeltségében működő, azon előadó művészeti intézmények támogatásáról, amelyek nem kapnak állami finanszírozást. A támogatások a helyi jövedelemadóból begyűlt összeg 2%-át teszik ki. 73 kulturális intézmény részesül támogatásban, köztük 24 magyar lakta településen működik, közölte Cseke Attila fejlesztési miniszter. Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a Gyergyó-Szent Miklósi Figura Stúdió Színház is. Támogatást kap továbbá a Hargita Székely Néptánc Színház, a Három Széktánc Színház, valamint az Udvarhely Néptánc Műhely. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán valamelyest megritkul a gomoly felhőzet és a nap is előbukkan, tartós napsütés azonban továbbra sem alakul ki, marad a javarészt borongós, de száraz, ugyanakkor szeles időjárás, a szél ronthat a hőérzeten. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 19 fokot is elérheti, az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet 12-13 fokra tehető. hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Oh, shit, no. Oh, fuck. Oh, man, it's out of label.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Reklámot hallottak.
3: Fültől fülig. Fan FM.

FM 87.6.

csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

minket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Köszös szívem átverújra, megcsal aztán hozzám bújna. Boldogság, de hogy csak kurva.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Június 15 és 21-e között fokozott ellenőrzéseket végez a közutakon a rendőrség. A Roadpol Alcohol and Drugs elnevezésű nemzetközi akció célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint az alkohol és vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés visszaszorítása, tájékoztat a Hargita megyei rendőrség. Fokozott ellenőrzések különösen a magas kockázatúnak minősített útszakaszokon és időszakokban lesznek, a járművezetők ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközök használatával. Június 19-én 24 órás folyamatos ellenőrzésre és megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés súlyos kockázatot jelent, mint a sofőr, mint a közlekedés többi résztvevője számára, és akár büntető jogi következményekkel is járhat. Legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt, fogalmazott Adrián Veste, kijelölt kormányfő. A politikus az Antenna 3 CNN televíziónak adott interjúban elmondta, a jelenlegihez hasonló nehéz helyzetekben egy politikus nem lehet gyáva, szembe kell néznie a kihívással, és neki eltökélt szándéka végigvinni, amit elvállalt. Az ügyvivő kormánynak korlátozott a hatásköre, aminek gazdasági ára van, ezért a teljes politikai osztály felelőssége mielőbb véget vetni ennek az időszaknak. Veste azt mondta, nem áll szándékában kivárni a 10 napot, minél előbb a parlament elé szeretne állni, hisz a kormánya megszerezheti a beiktatáshoz szükséges 233 szavazatot. Adrián Veste kijelölt miniszterelnök mindenekelőtt párttársainak támogatására számít az új kormány megalakításakor, és nem abból indul ki, hogy két táborra szakad a Nemzeti Liberális Párt. Kelemen Hunor vasárnap este közölte, ha Adrián Veste kijelölt miniszterelnök tárgyalásra hívja az RMDSZ képviselőit, meghallgatják a javaslatait, de csak a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében fogják eldönteni, hogy megszavazzák-e parlamentben a kormányát. Facebook bejegyzésében a szövetségi elnök az elmúlt hetek tanulságaként leszögezte, kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet. Hargita megye elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb oktatásfejlesztési programja zárult le egy több mint 100 millió lej összértékű beruházással. A projekt keretében megyeszerte 83 oktatási intézmény és több mint 220 oktatási egység újult meg, ami nagy mértékben javítja a tanulási körülményeket. A pályázat összeállításakor kiemelt szempontként kezelték, hogy ne csupán a megyei jogú, illetve a regionális szinten nagyobbnak számító városok oktatási intézményeinek igényeit szolgálják ki, hanem a vidéki iskolák hiányosságait is pótolják. A fejlesztés eredményeként 206 kabinetet, 58 szaktermet és 68 sporttermet szereltek fel. Az intézmények összesen mintegy 17 ezer informatikai eszközzel, 32 ezer bútordarabbal és közel 42 ezer taneszközzel gazdagodtak. Döntött a kormány az önkormányzatok alárendeltségében működő, azon előadó művészeti intézmények támogatásáról, amelyek nem kapnak állami finanszírozást. A támogatások a helyi jövedelemadóból begyűlt összeg 2%-át teszik ki. 73 kulturális intézmény részesül támogatásban, köztük 24 magyar lakta településen működik, közölte Cseke Attila fejlesztési miniszter. Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a Gyergyó-Szent Miklósi Figura Stúdió Színház is. Támogatást kap továbbá a Hargita Székely Néptánc Színház, a Három Széktánc Színház, valamint az Udvarhely Néptánc Műhely. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán valamelyest megritkul a gomoly felhőzet és a nap is előbukkan, tartós napsütés azonban továbbra sem alakul ki, marad a javarészt borongós, de száraz, ugyanakkor szeles időjárás, a szél ronthat a hőérzeten. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 19 fokot is elérheti, az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet 12-13 fokra tehető. hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.
4: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Új zenék és slágerek között. Ez egy zenei újdonság.
1: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Június 15 és 21-e között fokozott ellenőrzéseket végez a közutakon a rendőrség. A Roadpol Alcohol and Drugs elnevezésű nemzetközi akció célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint az alkohol és vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés visszaszorítása, tájékoztat a Hargita megyei rendőrség. Fokozott ellenőrzések különösen a magas kockázatúnak minősített útszakaszokon és időszakokban lesznek, a járművezetők ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközök használatával. Június 19-én 24 órás folyamatos ellenőrzésre és megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés súlyos kockázatot jelent, mint a sofőr, mint a közlekedés többi résztvevője számára, és akár büntető jogi következményekkel is járhat. Legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt, fogalmazott Adrián Veste, kijelölt kormányfő. A politikus az Antenna 3 CNN televíziónak adott interjúban elmondta, a jelenlegihez hasonló nehéz helyzetekben egy politikus nem lehet gyáva, szembe kell néznie a kihívással, és neki eltökélt szándéka végigvinni, amit elvállalt. Az ügyvivő kormánynak korlátozott a hatásköre, aminek gazdasági ára van, ezért a teljes politikai osztály felelőssége mielőbb véget vetni ennek az időszaknak. Veste azt mondta, nem áll szándékában kivárni a 10 napot, minél előbb a parlament elé szeretne állni, hisz a kormánya megszerezheti a beiktatáshoz szükséges 233 szavazatot. Adrián Veste kijelölt miniszterelnök mindenekelőtt párttársainak támogatására számít az új kormány megalakításakor, és nem abból indul ki, hogy két táborra szakad a Nemzeti Liberális Párt. Kelemen Hunor vasárnap este közölte, ha Adrián Veste kijelölt miniszterelnök tárgyalásra hívja az RMDSZ képviselőit, meghallgatják a javaslatait, de csak a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében fogják eldönteni, hogy megszavazzák-e parlamentben a kormányát. Facebook bejegyzésében a szövetségi elnök az elmúlt hetek tanulságaként leszögezte, kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet. Hargita megye elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb oktatás-fejlesztési programja zárult le egy több mint 100 millió lej összértékű beruházással. A projekt keretében megyeszerte 83 oktatási intézmény és több mint 220 oktatási egység újult meg, ami nagy mértékben javítja a tanulási körülményeket. A pályázat összeállításakor kiemelt szempontként kezelték, hogy ne csupán a megyei jogú, illetve a regionális szinten nagyobbnak számító városok oktatási intézményeinek igényeit szolgálják ki, hanem a vidéki iskolák hiányosságait is pótolják. A fejlesztés eredményeként 206 kabinetet, 58 szaktermet és 68 sporttermet szereltek fel. Az intézmények összesen mintegy 17 000 informatikai eszközzel, 32 000 bútordarabbal és közel 42 000 taneszközzel gazdagodtak. Döntött a kormány az önkormányzatok alárendeltségében működő, azon előadó művészeti intézmények támogatásáról, amelyek nem kapnak állami finanszírozást. A támogatások a helyi jövedelemadóból begyűlt összeg 2%-át teszik ki. 73 kulturális intézmény részesül támogatásban, köztük 24 magyar lakta településen működik, közölte Cseke Attila fejlesztési miniszter. Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a Gyergyó-Szentmiklósi Figura Stúdió Színház is. Támogatást kap továbbá a Hargita Székely Néptánc Színház, a Három Széktánc Színház, valamint az Udvarhely Néptánc Műhely. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán valamelyest megritkul a gomoly felhőzet és a nap is előbukkan, tartós napsütés azonban továbbra sem alakul ki, marad a javarészt borongós, de száraz, ugyanakkor szeles időjárás, a szél ronthat a hőérzeten. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 19 fokot is elérheti, az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet 12-13 fokra tehető. hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidraszmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidraszmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Adrián Vestel szerint a jelenlegi parlamenti helyzetben szükség van a szociáldemokrata párt támogatására a kormány többség kialakításához. Bár 2021-ben még Ilija Borozsánnal együtt ellenezte a PESZEDE-vel való együttműködést, azóta megváltoztak a politikai erőviszonyok, és Románia nem engedheti meg magának az előrehozott választásokat. Adrián Vestea elismerte, hogy jelölése feszültséget okozott a Nemzeti Liberális Pártban, mivel a döntés a párt előzetes jóváhagyása nélkül született meg. Felelősségteljes döntést hozott egy kritikus helyzetben, és kész vállalni a feladatot Románia érdekében, fogalmazott a politikus. Adrián Vestea teljes egészében átveszi a Borozsán kabinet kormányprogramját és az új parlamenti többség politikai algoritmusának figyelembevételével állítja össze a miniszter jelöltek névsorát. Az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség szerint az új bértörvény még nem áll készen a parlamenti előterjesztésre, ezért további egyeztetéseket kér a kormánytól. A jelenlegi formában a jogszabály nem garantálja megfelelően a dolgozók jövedelmének megőrzését, emellett problémákat látnak a pótlékok, az éjszakai és hétvégi munkavégzés díjazása, valamint egyes szakmai kategóriák besorolása terén is. A szervezet által végzett felmérés szerint a válaszadó 93,9%-a a jelenlegi bérek védelmét, 90,6%-a pedig a bérek infláció követő indexálását támogatja. A felmérés arra is rámutatott, hogy a megkérdezettek 61,3%-a tartja elképzelhetőnek, hogy elhagyja az állami egészségügyi rendszert, amennyiben a törvénytervezetet nem módosítják. A legnagyobb elégedetlenség a fiatal munkavállalók körében mutatkozik. A szakszervezet azt kéri, hogy a kormány folytassa az egyeztetéseket, és a végleges döntést halassza augusztusra. Jóval mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk ezentől a hangoskodóknak. Június 13-ától jelentősen szigorodtak a csendháborításért járó büntetések Romániában, figyelmeztet az Avokát.net jogi portál. A módosított jogszabály értelmében a kijelölt csendórákban este 10 és reggel 8 óra között, valamint délután 1 és 2 óra között az eddigi 1500 helyet akár 2000-leig terjedhet a bírság, ha valaki zajjal, hangos zenével vagy barkácsolással zavarja a lakóközösséget. Ráadásul büntetésre nem csak a csendórákban, hanem napszaktól függetlenül bármikor számíthatnak a rengeteg szomszédot zavaró lakók. A napközbeni indokolatlan lármázás ért 1000-szer 1000 leig terjedő bírság szabható ki. Különösen komoly szigorítás lépett életbe a lakóövezetek közelében, szabadtéren vagy sátrakban szervezett hangos magánbulikra. Ezek esetében a büntetési tételek megduplázódtak, és mostantól 4000-től 6000 leig terjedhetnek. A jogalkotók az ismételt szabálysértőkre is lecsapnak. Ha valaki az első bírság után 72 órán belül újra megzavarja a nyugalmat, a pénzbüntetés többszörösére emelkedik. A visszaeső csendháborítók akár 12 000 lejes bírságot, vagy 150 óráig terjedő közmunkát is kaphatnak. Jelentős felmelegedés várható a következő 2 hétben az egész országban, beleértve a hegyvidéki területeket is. Ugyanakkor a záporok szinte a teljes előrejelzési időszakban jelen lesznek, különösen a hét közepén, valamint a periódus második felében. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétett prognózisából. Erdélyben a napari csúcsértékek átlaga június 21-22-re elérheti a 31-32 fokot, az éjszakai minimumok átlaga pedig a 14-15 fokot. Záporok szinte minden nap kialakulhatnak. A hegyvidéki területeken szintén felmelegedés veszi kezdetét június 22-éig, amikor a nappali csúcsértékek átlaga eléri a 22 fokot, a minimumok pedig 18 fok körül alakulnak. Záporok minden nap jelentkezhetnek, kiterjedtebb és jelentősebb mennyiségű csapadék június 17-19-e között, valamint az előrejelzési időszak második hetében várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt borongós, a továbbiakban is szeles, de száraz időjárás. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték már a 20 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Reklámot hallottak!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személynyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Adrián Westen szerint a jelenlegi parlamenti helyzetben szükség van a szociáldemokrata párt támogatására a kormány többség kialakításához. Bár 2021-ben még Ilija Borozsánnal együtt ellenezte a Peszedevel való együttműködést, azóta megváltoztak a politikai erőviszonyok, és Románia nem engedheti meg magának az előrehozott választásokat. Adrián Vesteá elismerte, hogy jelölése feszültséget okozott a Nemzeti Liberális Pártban, mivel a döntés a párt előzetes jóváhagyása nélkül született meg. Felelősségteljes döntést hozott egy kritikus helyzetben, és kész vállalni a feladatot Románia érdekében, fogalmazott a politikus. Adrián Vesteá teljes egészében átveszi a Borozsán kabinet kormányprogramját és az új parlamenti többség politikai algoritmusának figyelembevételével állítja össze a miniszter jelöltek névsorát. Az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség szerint az új bértörvény még nem áll készen a parlamenti előterjesztésre, ezért további egyeztetéseket kér a kormánytól. A jelenlegi formában a jogszabály nem garantálja megfelelően a dolgozók jövedelmének megőrzését, emellett problémákat látnak a pótlékok, az éjszakai és hétvégi munkavégzés díjazása, valamint egyes szakmai kategóriák besorolása terén is. A szervezet által végzett felmérés szerint a válaszadó 93,9%-a a jelenlegi bérek védelmét, 90,6%-a pedig a bérek infláció követő indexálását támogatja. A felmérés arra is rámutatott, hogy a megkérdezettek 61,3%-a tartja elképzelhetőnek, hogy elhagyja az állami egészségügyi rendszert, amennyiben a törvénytervezetet nem módosítják. A legnagyobb elégedetlenség a fiatal munkavállalók körében mutatkozik. A szakszervezet azt kéri, hogy a kormány folytassa az egyeztetéseket, és a végleges döntést halassza augusztusra. Jóval mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk ezentől a hangoskodóknak. Június 13-ától jelentősen szigorodtak a csendháborításért járó büntetések Romániában, figyelmeztet az Avokát.net jogi portál. A módosított jogszabály értelmében a kijelölt csendórákban este 10 és reggel 8 óra között, valamint délután 1 és 2 óra között az eddigi 1500 helyet akár 2000 leig terjedhet a bírság, ha valaki zajjal, hangos zenével vagy barkácsolással zavarja a lakóközösséget. Ráadásul büntetésre nem csak a csendórákban, hanem napszaktól függetlenül bármikor számíthatnak a rengeteg szomszédot zavaró lakók. A napközbeni indokolatlan lármázásért 1000 leig terjedő bírság szabható ki. Különösen komoly szigorítás lépett életbe a lakóövezetek közelében, szabadtéren vagy sátrakban szervezett hangos magánbulikra. Ezek esetében a büntetési tételek megduplázódtak, és mostantól 4000-től 6000 leig terjedhetnek. A jogalkotók az ismételt szabálysértőkre is lecsapnak. Ha valaki az első bírság után 72 órán belül újra megzavarja a nyugalmat, a pénzbüntetés többszörösére emelkedik. A visszaeső csendháborítók akár 12000 lejes bírságot, vagy 150 óráig terjedő közmunkát is kaphatnak. Jelentős felmelegedés várható a következő két hétben az egész országban, beleértve a hegyvidéki területeket is. Ugyanakkor a záporok szinte a teljes előrejelzési időszakban jelen lesznek, különösen a hét közepén, valamint a periódus második felében. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétett prognózisából. Erdélyben a nappali csúcsértékek átlaga június 21-22-re elérheti a 31-32 fokot, az éjszakai minimumok átlaga pedig a 14-15 fokot. Záporok szinte minden nap kialakulhatnak. A hegyvidéki területeken szintén felmelegedés veszi kezdetét június 22-éig, amikor a nappali csúcsértékek átlaga eléri a 22 fokot, a minimumok pedig 18 fok körül alakulnak. Záporok minden nap jelentkezhetnek, kiterjedtebb és jelentősebb mennyiségű csapadék június 17-19-e között, valamint az előrejelzési időszak második hetében várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt borongós, a továbbiakban is szeles, de száraz időjárás. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték már a 20 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktélparadicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal, és a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
4: Reklámot hallottak.

0: hatása van. Kell mocsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai piros hagyma kötésenként 2,99 bani, és a nektarin 1,5 kg-os kiszerelésben 13,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
0: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás náthatüneteit, tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
3: Reklámot hallottak.

0: csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
4: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapj le a cson nélküli sertésnyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért, a 300 g-os Pilosz Dália sajtra 7 lej 99 baniért, és a 4,5 literes Ariel folyékony mosószerre 69 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Fülig zene. Fülig mosoly.
1: Fun FM. Fülig zene.
0: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Adrián Vestel szerint a jelenlegi parlamenti helyzetben szükség van a szociáldemokrata párt támogatására a kormány többség kialakításához. Bár 2021-ben még Ilija Borozsánnal együtt ellenezte a PESZEDE-vel való együttműködést, azóta megváltoztak a politikai erőviszonyok, és Románia nem engedheti meg magának az előrehozott választásokat. Adrián Vestea elismerte, hogy jelölése feszültséget okozott a Nemzeti Liberális Pártban, mivel a döntés a párt előzetes jóváhagyása nélkül született meg. Felelősségteljes döntést hozott egy kritikus helyzetben, és kész vállalni a feladatot Románia érdekében, fogalmazott a politikus. Adrián Vestea teljes egészében átveszi a Borozsán kabinet kormányprogramját és az új parlamenti többség politikai algoritmusának figyelembevételével állítja össze a miniszter jelöltek névsorát. Az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség szerint az új bértörvény még nem áll készen a parlamenti előterjesztésre, ezért további egyeztetéseket kér a kormánytól. A jelenlegi formában a jogszabály nem garantálja megfelelően a dolgozók jövedelmének megőrzését, emellett problémákat látnak a pótlékok, az éjszakai és hétvégi munkavégzés díjazása, valamint egyes szakmai kategóriák besorolása terén is. A szervezet által végzett felmérés szerint a válaszadó 93,9%-a a jelenlegi bérek védelmét, 90,6%-a pedig a bérek infláció követő indexálását támogatja. A felmérés arra is rámutatott, hogy a megkérdezettek 61,3%-a tartja elképzelhetőnek, hogy elhagyja az állami egészségügyi rendszert, amennyiben a törvénytervezetet nem módosítják. A legnagyobb elégedetlenség a fiatal munkavállalók körében mutatkozik. A szakszervezet azt kéri, hogy a kormány folytassa az egyeztetéseket, és a végleges döntést halassza augusztusra. Jóval mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk ezentől a hangoskodóknak. Június 13-ától jelentősen szigorodtak a csendháborításért járó büntetések Romániában, figyelmeztet az Avokát.net jogi portál. A módosított jogszabály értelmében a kijelölt csendórákban este 10 és reggel 8 óra között, valamint délután 1 és 2 óra között az eddigi 1500 helyet akár 2000-leig terjedhet a bírság, ha valaki zajjal, hangos zenével vagy barkácsolással zavarja a lakóközösséget. Ráadásul büntetésre nem csak a csendórákban, hanem napszaktól függetlenül bármikor számíthatnak a rengeteg szomszédot zavaró lakók. A napközbeni indokolatlan lármázásért 1000-leig terjedő bírság szabható ki. Különösen komoly szigorítás lépett életbe a lakóövezetek közelében, szabadtéren vagy sátrakban szervezett hangos magánbulikra. Ezek esetében a büntetési tételek megduplázódtak, és mostantól 4000-től 6000-leig terjedhetnek. A jogalkotók az ismételt szabálysértőkre is lecsapnak, ha valaki az első bírság után 72 órán belül újra megzavarja a nyugalmat, a pénzbüntetés többszörösére emelkedik, a visszaeső csendháborítók akár 12 000 lejes bírságot, vagy 150 óráig terjedő közmunkát is kaphatnak. Jelentős felmelegedés várható a következő két hétben az egész országban, beleértve a hegyvidéki területeket is. Ugyanakkor a záporok szinte a teljes előrejelzési időszakban jelen lesznek, különösen a hét közepén, valamint a periódus második felében. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétett prognózisából. Erdélyben a nappali csúcsértékek átlaga június 21-22-re elérheti a 31-32 fokot, az éjszakai minimumok átlaga pedig a 14-15 fokot. Záporok szinte minden nap kialakulhatnak. A hegyvidéki területeken szintén felmelegedés veszi kezdetét június 22-éig, amikor a nappali csúcsértékek átlaga eléri a 22 fokot, a minimumok pedig 18 fok körül alakulnak. Záporok minden nap jelentkezhetnek, kiterjedtebb és jelentősebb mennyiségű csapadék június 17-19-e között, valamint az előrejelzési időszak második hetében várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt borongós, a továbbiakban is szeles, de száraz időjárás. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték már a 20 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Reklámot hallottak.

0: beszélgetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

0: Max Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Max Funk Black Mix.
5: A Max Funk Radio Mix műsora.
4: Max Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat értemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene. Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: crazy.
1: Fun FM Rádió.
2: Bárhol, bármikor.
1: Éterben.
2: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: Bárhol jár. Változatosan.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: If you really like to rock the funky beats.
1: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
3: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig Zene
1: Fun FM Rádió.
3: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
4: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
5: Lux Funk Radio.
0: Black Mix.
4: Bővebb info a műsorról.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ. DJ Sampler.
0: DJ Sampler.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
3: DJ Sampler.
0: Lux
1: Funk. Minden, ami fekete.

0: Ez volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: www.luxfunk.com. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM. Fülig zene.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fan FM.
0: Fülig zene.
3: Say yo, Sean Kingston.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Akkor terébe?
1: Persze.
0: Nem csicskál.
1: Itt
0: most bújna a bőrödből, de legyen csicskál.
1: Benne se vagyok. Egyállítólag egy

0: to the hits faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
4: Főleg zene.
1: Főleg zene.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Szegedtől fülig Fan FM. I wanna know, hey, yeah, yeah. FM 87.6.

Csíkszereda. Tekerj ránk! Csak tekered, húzol engem. Ha FM, az Fun FM. És pont!

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zené.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
2: Fülig zene. Fülig zene.